0: Absolutne.
1: Inak Robo Truda doporučujem, bol u mňa na víkend, dobre sme si pokecali, je to fajn chlapík. Morris T a Barbara Thacker, Let Me Be.